után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeresd te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt ennek.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ismét üléseznek a honatyák, zsugorodnak az agrárgazdaságok. Toplistás bűnözőt fogtak el Újvidéken, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés mai ülése. Elindul a független közmédia testület tagjainak és elnökének megválasztásához kapcsolódó eljárás, a végső döntés holnap várható. Napirendre kerülnek a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények, valamint tárgyalják majd a házszabályi rendelkezések módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket. Megszűnik a pedagógus képzés a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ezt Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be. Most a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. Úgy fogalmazott, a többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés létrejöttét segítik, amely egyszerre épít a magyar felső oktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi gúzát termesztettek, közel 1 millió hektáron. Jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: Az utószezonban is közlekedik az Adria Intercity. A megszokottnál tovább, egészen október elejéig utazhatunk rajta Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a hálókocsis járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar bűnözőt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfit már őrizetbe vették, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt keresték. Ha mindez bizonyítást nyer, akár 20 év börtönt is kaphat. A hét elején még kánikula várható, majd megérkezik a kora őszi idő. Kellemes, derűs időnk van, néha egy-egy felhő megjelenik az égen, csapadék nem várható. 28 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, napos idő vár ránk, szerdán érkezik egy hideg front, ami véget vet a késő nyári időnek. Záporok, zivatarok délután lephetnek meg bennünket, főleg a Dunántúlon. Addig akár 36 fokot is mérhetünk, csütörtökön keleten valószínű csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Az árkok megtisztítását kérik a zalai lakosoktól. Dobogós eredményeket értek el a zalaegerszegi kerékpárosok. Versenybe szállnak a cukrászok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több helyszínen is szükség volt a tűzoltók beavatkozására a hétvégén Zala megyében. Zalaegerszegen a Kishegyi úton tetőjavítás közben gyulladt ki egy családi ház tetőszerkezete. Rezi térségében mintegy egy hektáron égett a száraz növényzet és a növényi hulladék, a lángok pedig 6 szénabálára és a közeli kukoricás egy részére is átterjedtek. Zala végén egy fadölt villamos vezetékre, Lasztonya közelében pedig egy 8 méteres nyárfa torlaszolta el az utat. A tűzoltók valamennyi helyszínen megszüntették a veszélyt. A csapadék vízelvezető árkok rendszeres ellenőrzésére és megtisztítására kéri a lakosságot a Zalavármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Az ingatlanok előtti árkok, nyitott csatornák és átereszek rendben tartása az adott terület használójának feladata. El kell távolítani belőlük a hulladékot, a levágott füvet és a felgyülemlett hordalékot, hogy nagyobb esőzéskor is zavartalanul elvezessék a vizet. Az árkokat parkolási céllal sem szabad engedély nélkül lefedni, szennyvizet vagy vegyszerrel szennyezett vizet pedig tilos beléjük vezetni. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztettek, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: Óránként 60 kilométeres sebességi rekordot állított fel egy holland napelemes hajó a Balatonon. A Balatonalmádiban megrendezett nemzetközi versenyen 10 egyetemi csapat, köztük két magyar egység mérte össze mérnöki tudását. A hajóknak időfutamon, szlalomban, páros futamon és hosszabb távú versenyszámokban is bizonyítaniuk kellett. Az összetett dobogó mindhárom helyét holland csapat szerezte meg. A Budapesti Műszaki Egyetem egysége pont egyenlőséggel lett negyedik, míg a Pannon Egyetem Sparky nevű hajója a 9. helyen zárt. A Veszprémi Egyetem csapata már egy új, könnyebb és energiahatékonyabb versenyhajó építését tervezi, írja a ZAOL. Kétnapos szüreti mulatsággal várják az érdeklődőket pénteken és szombaton Zalakaroson. A programsorozat péntek este a Strong együttes koncertjével kezdődik a Karos Korzón. Szombat délután hagyományos szüreti felvonulás indul az általános iskolától. A menet több utcát és a Szent Anna templom környékét is érinti. A felvonulást néptánc bemutatók kísérik. A Karos Korzón helyi kulturális csoportok, népdalkörök és táncosok lépnek színpadra. A látogatók szőlőt és mustot is kóstolhatnak, a kétnapos rendezvény pedig szüreti utcabál zárja a Deluxe Party zenekarral, olvasható a programturizmus oldalán. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrász tanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta rádiónknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
3: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
1: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Eredményesen szerepeltek a zalaegerszegi Green Zone kerékpáros sportegyesület versenyzői két különleges megmérettetésen. Sóvanyec Emese a 370 kilométeres Balaton-Grável derbin tavalyi eredményén több mint egy órát javítva 18 óra 10 perc alatt ért célba. A nők között második, a 143 egyéni induló összesített sorrendjében pedig a 21. helyet szerezte meg. Czenki Tamás a Mátrában megrendezett Marathon Challenge 30 kilométeres távján állt rajthoz. A zalaegerszegi versenyző a Master 2-es kategóriában ezüstérmet nyert, és alig több mint 2 perccel maradt el a győztestől, írja a Zaol. 85 csapat vett részt a Vadpörkölt és Borfesztivál jótékonysági főzésén Zalaegerszeg belvárosában. A csaknem 600 alkalmi szakács hagyományos és különleges vadételeket készített. A kínálatban egyebek mellett gombás vadgombóc, vadcsevap és többféle vadpörkölt is szerepelt. A rendezvényre több ezer látogató érkezett, délig pedig már több mint 4000 támogatói jegyet értékesítettek. A bevétellel idén a Zalai Kutyabarátok Egyesületének munkáját és az állatmentést segítették. A főzés egyben a zalai gasztronómiai hagyományokat és a közösségi összefogást is bemutatta, írja az Egerszegi Hírek. Játékos formában kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsa Pakli néven. A 60 lapból álló csomaga mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait, tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
4: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. Különböző kérdések kapcsán elmondhatják a véleményüket az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszer pazarlással. Ezzel is segítjük azt, hogy a következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni, és nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az élelmiszer pazarlás ellen is fel tudjanak lépni, és az otthoni családi környezetbe ezeket az információkat továbbadják. 6 éves kor fölött használhatók, akár az is a kori aktív párbeszédre ösztönözheti a fiatalokat és a pedagógusokat.
1: A kártyajátékot a pedagógusok ingyen igényelhetik az iskolák számára a hivatal weboldalán. A magyar és az angol közmondások eredetéről és máig érvényes bölcsességeiről rendeznek nyelvészeti előadást Keszthelyen. A programot szeptember 15-én délután tartják a Fejér György Városi Könyvtárban. Az ismeretterjesztő előadás ingyenes. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 28, szerdán már 33 fok is lehet nappal.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok mindenkinek az év 250. napján, szeptember 7-e van, hétfő, sok boldogságot a névnapos Regináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a múlt hét még olyan felemás volt, még nyárérzetünk volt, épp csak, hogy elkezdődött a suli, de most már tényleg kőkeményen ősz van, 13 fok, a pulcsi már hasznos barátunk. Ed Sheeran kezd a Bad Habits-szel.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 7-én hétfőn. Nekünk magyaroknak oly kedves nap a mai, a szalámi világnapja, úgyhogy a szalámi szendvics majszolása közben jöjjön egy üzenet a 0620 55 55 155-ről. Sziasztok! Jó reggelt! Nagyon erős a forgalom az M3-ason Budapest felé az 55-ös kilométertől araszolás. Küldi Fityusz. Ezt ő így írta alá, hogy küldi Fityusz. Fityusz, köszönjük szépen! Én a neten, mintha balesetet is látnék, de ott biztos, hogy terelés az 100%, hogy van. Ha valaki arra jár és tud balesetről, megírhatja 0620 55 55 155. Usher, Lil Jon, Ludacris, yeah! Így megyünk tovább 6 perccel, 6:45 után. Jó reggelt a Besten!

0: Watsonnal megyünk tovább nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tüzekhez és kidőlt fákhoz vonultak a zalai tűzoltók. Az árkok megtisztítását kérik a zalai lakosoktól. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több helyszínen is szükség volt a tűzoltók beavatkozására a hétvégén Zala megyében. Zalaegerszegen a Kishegyi úton tetőjavítás közben gyulladt ki egy családi ház tetőszerkezete. Rezi térségében mintegy egy hektáron égett a száraz növényzet és a növényi hulladék, a lángok pedig 6 szénabálára és a közeli kukoricás egy részére is átterjedtek. Zala végén egy fadölt villamos vezetékre, Lasztonya közelében pedig egy 8 méteres nyárfa torlaszolta el az utat. A tűzoltók valamennyi helyszínen megszüntették a veszélyt. A csapadékvízzel vezető árkok rendszeres ellenőrzésére és megtisztítására kéri a lakosságot a Zalavár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Az ingatlanok előtti árkok, nyitott csatornák és átereszek rendben tartása az adott terület használójának feladata. El kell távolítani belőlük a hulladékot, a levágott füvet és a felgyülemlett hordalékot, hogy nagyobb esőzéskor is zavartalanul elvezessék a vizet. Az árkokat parkolási céllal sem szabad engedély nélkül lefedni.

0: vezetni, szennyvizet vagy vegyszerrel szennyezett vizet pedig tilos beléjük vezetni. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
1: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron. Jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
0: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 28, szerdán már 33 fok is lehet nappal.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Szeptember 7-e van, de az időjárás még a nyarat idézi. A héten még beköszön egyszer a kánikula, a hét közepén lesz a legmelegebb, akár 35 fok is lehet, aztán hideg fronthoz lehűlést. Ma 25 fok körül alakul a maximum, a friss reggelt nyárias délután követi. 6 óra 10 körül volt napfelkelte, és 19-12-kor már le is megy a nap. Itt az ősz, és a következő a 90-es és 2000-es évekből Tom Novitól és Limától. Take it a besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sajnos ütöttem már el én is autópályán 130-al Rókát, úgyhogy együtt érzek az autóssal. M3-as Budapest felé, Bag után a 35-ös kilométernél vadgázolás történt, csak a leállósávot zárták le, de az erős forgalom miatt már 5 kilométeres a dugó. 60-tól Bagig, illetve a pálya fővárosi bevezető szakaszán is torlódásra kell készülni, és hát egyre több helyen. Hétfő van, szeptember 7-e, pillanatokon belül 7 óra. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést! A legfrissebb hírek után a következő órában biztosan itt lesz Will Smith. When I'm rolling through the wow, wow, wow. When I'm strolling through the wow, wow, wow. És Nagy Bogi is Dessel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Sebességi rekord született a balatoni napelemes hajóversenyen. Szüreti mulatságot rendeznek Zalakaroson, versenybe szállnak a cukrászok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Óránként 60 kilométeres sebességi rekordot állított fel egy holland napelemes hajó a Balatonon. A Balatonalmádiban megrendezett nemzetközi versenyen 10 egyetemi csapat, köztük két magyar egység mérte össze mérnöki tudását. A hajóknak időfutamon, szlalomban, páros futamon és hosszabb távú versenyszámokban is bizonyítaniuk kellett. Az összetett dobogó mindhárom helyét holland csapat szerezte meg. A Budapesti Műszaki Egyetem egysége pontegyenlőséggel lett negyedik, míg a Pannon Egyetem Sparky nevű hajója a 9. helyen zárt. A Veszprémi Egyetem csapata már egy új, könnyebb és energiahatékonyabb versenyhajó építését tervezi, írja a ZAOL. Kétnapos szüreti mulatsággal várják az érdeklődőket pénteken és szombaton Zalakaroson. A programsorozat péntek este a Strong együttes koncertjével kezdődik a Karos Korzón. Szombat délután hagyományos szüreti felvonulás indul az általános iskolától. A menet több utcát és a Szent Anna templom környékét is érinti. A felvonulást néptánc bemutatók kísérik. A Karos Korzón helyi kulturális csoportok, népdalkörök és táncosok lépnek színpadra. A látogatók szőlőt és mustot is kóstolhatnak, a kétnapos rendezvény pedig Szüreti utcabál zárja a Deluxe Party zenekarral, olvasható a programturizmus oldalán. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta rádiónknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 28, szerdán már 33 fok is lehet nappal.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Még 115 nap és vége az évnek. Szeptember 7-ét mutat a naptár. Jó reggelt kívánok 4 perccel 7 óra után. Sok boldogságot a Regináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára Sompol, mindjárt Berkes Olivér, most pedig Vanessa Carlton jön. Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: West FM, a legjobb zenék, ez volt a Wild Wild West, a vadnyugat után pedig sajnos vadgázolás, amely az M3-ason történt Budapest felé Bag után a 35-ös kilométernél. A leállósávban csak ugyan lezárva, de az erős forgalom miatt már közel 5 kilométeren keresztül torlódnak az autósok. 60-tól Bagig, illetve tovább a főváros felé, és az M3-as bevezető szakaszán is nagyobb, sűrűbb, egyre sűrűbb forgalomra kell készülni. Jó utat! Hívható SMS, Viber 0620-55-55-155. Pulcsiban azért nem volt melegem már ma reggel. 15 fok körül van, lassan melegszik a levegő, a friss reggelt nyárias délután követi. A téma pedig a folytatásban is a hőmérséklet, jön Sompol és a Temperature a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM.

0: Ébreszt FM a legjobb zenék. Szerdán még 35 fok is lehet akár, csütörtökön viszont már csak 22. Húha! Tényleg itt az ősz, de ezt már egyébként ma reggel is érezhette az, aki jókorán elindult. 12-13 fok volt a friss reggel után, nyárias lesz még a délután, sőt, napról napra egyre inkább az. Ma 25, holnap 30, szerdán akár 35 fok is lehet, aztán jön majd a hidegfront. Erről részletek a hírek végén. Mindjárt 7:30, jó reggelt, a Backstreet Boys-zal folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Dobogós eredményeket értek el a zalaegerszegi kerékpárosok. Állatmentést segített a zalaegerszegi jótékonysági főzés. Játékos formában nevelnék tudatosságra az iskolásokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Eredményesen szerepeltek a zalaegerszegi Green Zone kerékpáros sportegyesület versenyzői két különleges megmérettetésen. Sovanyec Emese a 370 kilométeres Balaton-Grável derbin tavalyi eredményén több mint egy órát javítva 18 óra 10 perc alatt ért célba. A nők között második, a 143 egyéni induló összesített sorrendjében pedig a 21. helyet szerezte meg. Czenki Tamás a Mátrában megrendezett Maraton Challenge 30 kilométeres távján állt rajthoz. A zalaegerszegi versenyző a Master 2-es kategóriában ezüstérmet nyert, és alig több mint 2 perccel maradt el a győztestől, írja a Zaol. 85 csapat vett részt a Vad Pörkölt és Borfesztivál jótékonysági főzésén Zalaegerszeg belvárosában. A csaknem 600 alkalmi szakács hagyományos és különleges vadételeket készített. A kínálatban egyebek mellett gombás vadgombóc, vadcsevap és többféle vadpörkölt is szerepelt. A rendezvényre több ezer látogató érkezett, délig pedig már több mint 4000 támogatói jegyet értékesítettek. A bevétellel idén a Zalai Kutyabarátok Egyesületének munkáját és az állatmentést segítették. A fő

0: a hivatal elnök helyettesétől. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 28, szerdán már 33 fok is lehet nappal.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 7-e van, hétfő, a Reginák névnapja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot kívánok. 1936-ban a mai napon született Buddy Holly, amerikai énekes, gitáros dalszerző, az egyik legnagyobb rock and roll sztár, aki Richie Valens és Big Bopper társaságában repülőszerencsétlenség áldozata lett. ...1947-ben ezen a napon született a diszkó királynő Gloria Gaynor, amerikai énekesnő, a diszkó korszak sztárja. Legnagyobb sláger az I Will Survive. ...1951. szeptember 7 megszületett Chrissy Hynde, amerikai énekesnő, gitáros dalszerző, a The Pretenders frontembere. ...1956-ban ugyancsak a mai napon született Diane Warren, amerikai dalszerzőnő, akinek olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint az If I Could Turn Back Time Cher-től, az Unbreak My Heart Toni Braxton-tól, vagy az Aerosmith-től az I Don't Wanna Miss a Thing. A sort a 77-es születésű holland DJ producer Fred Legrand zárja. Ható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Máté írja, hogy az M5-ösön a Budapest felé Inárcsnál baleset, 10 kilométeres dugó van a helyszín mögött. Köszönjük szépen, 0620-55-55-155 ide érkezett. Mindjárt 8 óra, becsöngetnek, jönnek a friss hírek közben, aztán folytatjuk többek között a Bermuda dalával.
2: Ugye mondtam már, az igaznak kár, reggel minden...
1: És jön a Planet Funk is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó hetet a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tüzekhez és kidőlt fákhoz vonultak a zalai tűzoltók. Az árkok megtisztítását kérik a zalai lakosoktól. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több helyszínen is szükség volt a tűzoltók beavatkozására a hétvégén Zala megyében. Zalaegerszegen a Kishegyi úton tetőjavítás közben gyulladt ki egy családi ház tetőszerkezete. Rezi térségében mintegy egy hektáron égett a száraz növényzet és a növényi hulladék, a lángok pedig hat szénabálára és a közeli kukoricás egy részére is átterjedtek. Zala végén egy fadölt villamos vezetékre, Lasztonya közelében pedig egy 8 méteres nyárfa torlaszolta el az utat. A tűzoltók valamennyi helyszínen megszüntették a veszélyt. A csapadék vízelvezető árkok rendszeres ellenőrzésére és megtisztítására kéri a lakosságot a Zalavár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Az ingatlanok előtti árkok, nyitott csatornák és átereszek rendben tartása az adott terület használójának feladata. El kell távolítani belőlük a hulladékot, a levágott füvet és a felgyülemlett hordalékot, hogy nagyobb esőzéskor is zavartalanul elvezessék a vizet. Árkokat parkolási céllal sem szabad engedély nélkül lefedni, szennyvizet vagy vegyszerrel szennyezett vizet pedig tilos beléjük vezetni. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 28, szerdán már 33 fok is lehet nappal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai pontosan az év 250. napja, 5 perccel múlt 8, szeptember 7, a dátum hétfő van, úgyhogy jó reggelt és jó hetet is kívánok mindenkinek. Reginák, szülinaposok, őket lehet ünnepelni. 0620 55 55 155, mindjárt vesz az Alanéval, nem sokára a Heavy D and the Boys, mindenek előtt a Gorillaz jön, Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési hírek hétfő reggel 8:45 környékén. Két autó ütközött az M5-ösön Budapest felé Inárcsnál, mögöttük már majdnem 10 kilométeres a dugó, Újhartyánnál érdemes lehajtani a pályáról, és akár Dabas felé az 5-ös főúton, aztán Ócsa környékén vissza. Ezen kívül lassú az M0-ás oda-vissza Pécel térségében, az M1-M7 közös bevezetője a főváros környékén. És ha további dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re, a Planet Funk dala pedig már elindult közben, ez a Chase the Sun, a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es

0: Best FM, a legjobb zenék. Tegnap hajnalban 4 fokot mértek mindössze az észak-magyarországi nógrádi Zabaron. Zabar és környéke Magyarország egyik leghidegebb téli középhőmérsékletű területe. A legtöbb hidegrekord a település nevéhez fűződik. Ha 4 fokig nem is, de 12-13-ig ma is leült a levegő mindenhol, úgyhogy már egy pulcsi jól jött reggel. Most 15 fokot mutat a Best FM hőmérője itt a fővárosban. Hogy milyen lesz a folytatás, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy szerdán még visszatér a kánikula, akár 35 fok is lehet. Csütörtökön viszont már csak 22. Hú! Destiny's Child, Say My Name. 8:30 után ez a következő a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Sebességi rekord született a balatoni napelemes hajóversenyen. Szüreti mulatságot rendeznek Zalakaroson. Versenybe szállnak a cukrászok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Óránként 60 kilométeres sebességi rekordot állított fel egy holland napelemes hajó a Balatonon. A Balatonalmádiban megrendezett nemzetközi versenyen 10 egyetemi csapat, köztük két magyar egység mérte össze mérnöki tudását. A hajóknak időfutamon, szlalomban, páros futamon és hosszabb távú versenyszámokban is bizonyítaniuk kellett. Az összetett dobogó mindhárom helyét holland csapat szerezte meg. A Budapesti Műszaki Egyetem egysége pont egyenlőséggel lett negyedik, míg a Pannon Egyetem Sparky nevű hajója a 9. helyen zárt. A Veszprémi Egyetem csapata már egy új, könnyebb és energiahatékonyabb versenyhajó építését tervezi, írja a ZAOL. Kétnapos szüreti mulatsággal várják az érdeklődőket pénteken és szombaton Zalakaroson. A programsorozat péntek este a Strong együttes koncertjével kezdődik a Karos Korzón. Szombat délután hagyományos szüreti felvonulás indul az általános iskolától. A menet több utcát és a Szent Anna templom környékét is érinti. A felvonulást néptánc bemutatók kísérik. A Karos Korzón helyi kulturális csoportok, népdalkörök és táncosok lépnek színpadra. A látogatók szőlőt és mustot is kóstolhatnak, a kétnapos rendezvény pedig Szüreti utcabál zárja a Deluxe Party zenekarral, olvasható a Program Turizmus oldalán. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta rádiónknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 28, szerdán már 33 fok is lehet nappal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 7-én, hétfőn. Egyre rövidebbek a nappalok, gondolom mindenkinek föltűnt, korábban sötétedik, később virrad, ma 6 óra 10 körül volt napfelkelte, és 19-12-kor már le is megy a nap. És bár a hét közepéig még napról napra egyre melegebb lesz, szerdán akár 35 fok is lehet, utána a hidegfronthoz lehűlést, és már csak 22-23 fok valószínű egy nappal később, ez jó nagy különbség. Jó utat! Aki dugott balesetet lát, küldje a 0620 55 55 155-re az infót, hívható SMS Viber 1-ben. George Michael és Mary J. Blige folytatja.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok, el is indult a hét az utakon, és sajnos korábban két autó ütközött az M5-ösön Budapest felé Inárcsnál. Nemrég még 10, most már csak 5 kilométer, csak 5 kilométeres a torlódás, még mindig érdemes kerülni, aki szeretne Újhartyánnál lehajthat. Jó utat, mindjárt 9 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei, például Eagle Eye Cherry-től. Vagy a kompakt diszkótól. Ahogy a nappal az éve él, bennünk lappan és újra él. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Dobogós eredményeket értek el a zalaegerszegi kerékpárosok. Állatmentést segített a zalaegerszegi jótékonysági főzés. Játékos formában nevelnék tudatosságra az iskolásokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Eredményesen szerepeltek a zalaegerszegi Green Zone kerékpáros sportegyesület versenyzői két különleges megmérettetésen. Sovanyec Emese a 370 kilométeres Balaton-Grável derbin tavalyi eredményén több mint egy órát javítva 18 óra 10 perc alatt ért célba. A nők között második, a 143 egyéni induló összesített sorrendjében pedig a 21. helyet szerezte meg. Czenki Tamás a Mátrában megrendezett Maraton Challenge 30 kilométeres távján állt rajthoz. A zalaegerszegi versenyző a Master 2-es kategóriában ezüstérmet nyert, és alig több mint 2 perccel maradt el a győztestől, írja a Zaol. 85 csapat vett részt a Vad Pörkölt és Borfesztivál jótékonysági főzésén Zalaegerszeg belvárosában. A csaknem 600 alkalmi szakács hagyományos és különleges vadételeket készített. A kínálatban egyebek mellett gombás vadgombóc, vadcsevap és többféle vadpörkölt is szerepelt. A rendezvényre több ezer látogató érkezett, délig pedig már több mint 4000 támogatói jegyet értékesítettek. A bevétellel idén a Zalai Kutyabarátok Egyesületének munkáját és az állatmentést segítették. A főzés egyben a zalai gasztronómiai hagyományokat és a közösségi összefogást is bemutatta, írja az Egerszegi Hírek. Játékos formában kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsa Pakli néven. A 60 lapból álló csomaga mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait, tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 28, szerdán már 33 fok is lehet nappal.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A szalámi világnapján, ahogyan azt korábban valaki mondta, égjen a zsír, a kalóriahégetésben segít most nekünk a New York-i ikerpár, Nicole és Natalie, azaz a Nina Sky Duo. Move your body, mozgasd a tested. Nem sokára Kelly's, a Stereo MC's, a Black Eyed Peas és a Back to Black is itt lesz. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.

Best of M, a legjobb zenék. 5 perccel, 9:45 után lassan vége a hétfő reggeli csúcsforgalomnak. Egy hely nem adja magát könnyen, méghozzá az M5-ös Budapest felé, ahol Inárcsnál ütköztek ketten korábban, és még mindig 8-9 kilométeres a torlódás. Érdemes lehajtani, és az 5-ös főúton kerülni. Újhartyánnál még ezt megteheti, aki szeretné. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Mindjárt Eagle Eye Cherry, előtte még a Well Hello és a Black Eyed Peas, most pedig Ricky Martin és Mejjel jön a Besten. Every-

Best FM, a legjobb zenék. A hét eleje még nyárias időt hoz, szerdáig napról napra egyre melegebb idő várható. Szerdán akár 35 fok is lehet a legmelegebb helyen. Aztán egy hideg fronthoz jó 10 fokos lehűlést másnapra. Csütörtökön már csak 23-24 fok valószínű, és végre, remélem tényleg így lesz, normális csapadékra is számíthatunk. The Rasmus in the Shadows, így megy tovább a hétfő reggel itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, miután Shaggy nagy sikert aratott barátja Sting The Last Ship című színházi darabjában elárulta, hogy már fejlesztés alatt áll egy olyan projekt, egy olyan színpadi musical, amely az ő életútját és legnagyobb slágereit dolgozza majd fel. Egy biztos a most érkező dal biztos benne lesz a musicalben. Hey Sexy Lady, itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 2027-ben Tom Cruise újból volán mögé ül. Jön a 90-es Mint a villám Days of Thunder című film folytatása, melyben Cruise egy rendkívül tehetséges, de arrogáns újonc NASCAR versenyzőt alakít, Mint a villám 2, tehát jövőre, és Villám McQueen a következő órában. Jön a Rascal Flatts a Verdák film zenével, és itt lesz Ákos is.
2: Úgy a kis közhely, gyönyörű törvény, hogy a szörnyörvény.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tüzekhez és kidőlt fákhoz vonultak a zalai tűzoltók. Az árkok megtisztítását kérik a zalai lakosoktól. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több helyszínen is szükség volt a tűzoltók beavatkozására a hétvégén Zala megyében. Zalaegerszegen a Kishegyi úton tetőjavítás közben gyulladt ki egy családi ház tetőszerkezete. Rezi térségében mintegy egy hektáron égett a száraz növényzet és a növényi hulladék, a lángok pedig hat szénabálára és a közeli kukoricás egy részére is átterjedtek. Zala végén egy fadölt villamos vezetékre, Lasztonya közelében pedig egy 8 méteres nyárfa torlaszolta el az utat. A tűzoltók valamennyi helyszínen megszüntették a veszélyt. A csapadék vízelvezető árkok rendszeres ellenőrzésére és megtisztítására kéri a lakosságot a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az ingatlanok előtti árkok, nyitott csatornák és átereszek rendben tartása az adott terület használójának feladata. El kell távolítani belőlük a hulladékot, a levágott füvet és a felgyülemlett hordalékot, hogy nagyobb esőzéskor is zavartalanul elvezessék a vizet. Az árkokat parkolási céllal sem szabad engedély nélkül lefedni, szennyvizet vagy vegyszerrel szennyezett vizet pedig tilos beléjük vezetni. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 28, szerdán már 33 fok is lehet nappal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A szem a lélek tükre, tartja a mondás, és ezt jól tudta Kylie Minogue is 2001-ben, amikor In Your Eyes címmel valami hasonló tematikában, de inkább a kölcsönös vonzalomról szóló dalát megírta és kiadta. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, jó hetet, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, ki mint vett úgy arat, és azt kapod, amit adsz. Utóbbi a New Radicals 98-as slágerének címe. You Get What You Give, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösről, ahol korábban Budapest felé a 33-as kilométernél egy kis teherautó felborult. Még mindig csak egy sáv járható a torlódás, továbbra is 3-4 kilométer. Újhartyán és Ócsa között érdemes kerülni az 5-ös főúton. Például jó utat, aki dugott balesetet lát, küldje a 0620 55 55 155-re az infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy valószínűséggel két embertípus létezik, az, aki utálja a hétfőt, és aki szereti. Michael Bublé ezek szerint az utóbbiba tartozik. Őt biztos halljuk majd a délelőtt utolsó órájában, és a Margaret Islandet is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik az őszi munka a parlamentben. Idén is oltják a hetedikeseket HPV ellen, tájfuntomból Kelet-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kezdődik a parlament őszi ülésszaka. Várhatóan döntés születik majd a médiatanács elnökét és tagjait jelölő bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. Megvitatják egyebek mellett azokat a módosító javaslatokat is, amelyek alapján a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormány megbízottak lesznek. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberbe, a másodikat pedig áprilisban.
1: Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. A lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek 1/5-nél jelentkezik, és nagyjából minden 100. beteg állapota válik súlyossá. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Tájfun követelt halálos áldozatokat Kelet-Kínában. 2 ember vesztette életét, és 10 eltűntek a sárlavinában, amit a Szaudel tájfun okozott. Napok óta tartanak a heves esőzések, jelentős károkat okozva. A veszélyeztetett területekről már mintegy 600 000 embert kellett evakuálni. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet. 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Pinktől, aki nemrég bejelentette, hogy hamarosan megjelenik új stúdióalbuma, nagyon izgatott, alig várja, hogy megoszthassa a rajongókkal. Volt ideje, hiszen az évelejét lábadozással töltötte, a szilvesztert konkrétan kórházban, egy nyaki csigolya műtét miatt. Már is indítom a Stupid Girls-t, 5 perc elmúlt 11. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Best FM, a legjobb zenék. Jöjjön egy óriási G-Funk sláger 94-ből, Warren G-től és Nate Duck-tól, amely az amerikai Billboard 100-as listájának második helyéig menetelt abban az évben, és amelynek alapjául egy 1982-es Michael McDonald dal szolgált. Ez a Regulate a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két autó is felborult korábban, az egyik a 33-as főúton Hortobágy közelében, a 61-es kilométernél a félútpályát lezárták, és még mindig tart a műszaki mentés az M5-ösön Budapest felé, ahol Inárcs közelében egy kis teherautó borult fel reggel. Még mindig 4-5 kilométeres emiatt a torlódás, továbbra is érdemes Újhartyánnál lehajtani, és az 5-ös főúton kerülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2006-ban megjelent Put Your Hands Up for Detroit című kislemezével vált világhírűvé a holland DJ producer Fed Le Grand, aki akkor 29 éves volt, és napra pontosan ma ünnepli 49. szülinapját. Szóval Majoros Rita és egy szülinapos lemezlovas indítja a hétfő délutánt. Szól már is a Let Me Think About It. Jó étvágyat, hello, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelentős felújítások zajlottak a mellékutakon, elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, hideg éjszakákat hozott a hétvégi front. Villányi Eszter vagyok. Mármint egy 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy további 28 kilométeres szakaszokon készülnek javításra. A tárcavezető arra is kitért, hogy az országos közúthálózat csaknem 570 kilométeres szakaszán teljes körű felújítást végeztek idén külső kivitelezők, míg a közút munkálatai nyomán több mint 700 kilométeren javultak az utazás körülményei. A miniszter bejelentette, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be. 1,5 milliárd forint értékben érkezett nyugtaadat az adóhatóság új rendszerében. A pénztárgép portál szeptember elejétől működik. A papírnyugtás vállalkozások ezen az egyszerű webes felületen rögzíthetik adataikat. Ezt az első 3 napon 20 000 vállalkozás tette meg, mintegy 424 000 nyugta esetében. A NAV közlése szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke eléri az 1 milliárd 300 millió forintot. A két újfajta nyugtaszolgáltatási móddal olyan nyugtákhoz is hozzáfér az adóhatóság, amelyeket korábban csak ellenőrzés esetén láthattak a revizorok. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A szervező Erzsébet alapítvány közlése szerint teljes ellátást kapnak a gyerekek, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Egyebek mellett pénzügyi ismeretterjesztő programokat, színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat, sétahajózást és más aktív lehetőségeket. Komoly hideget hozott a front, több mérőállomáson is 0 fok közeli hőmérsékletet mértek éjszaka, közölte a Hungaromet. A leghidegebb 1,3 fok a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson volt, a nógrádi Zabarban 1,5 fokos minimumot, Mohorán pedig 2,6 fokot rögzítettek. Az időjárás részleteit már is mondom. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy újabb hétfő délután együtt, szép napot mindenkinek, Majoros Rita vagyok a következő néhány órában. Én szolgáltatom a legjobb zenéket, de nyugi, nem én fogok énekelni, én csak pörgetem és egymás után pakolom a jobbnál jobb slágereket, mint mondjuk a Negrokán és a Cadaverz, vagy az Animal Cannibals és az Ez itt az, csak szépen sorban. Idacore pedig már nyitja is az órát, jön a Let Me Think About It.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed órák óta nem sikerül eleresztenem.

szép zenék. Hogy telt a hétvégem? Remélem, hogy pihenősen, kikapcsolódósan. Én rákattantam mostanában egy kórházas sorozatra, a Chicago Medre. Tudom, ez már nem újdonság, de nekem még az, és most hú, nagyon-nagyon pörgettem. Úgyhogy én inkább ilyen pihenős, kis sorozatnézős hétvégét tartottam, barátnős, családos programokkal, úgyhogy tényleg kipihenten érkeztem ide a hétfő délutánba. Na persze nem vagánykodni akarok ezzel, inkább csodás és igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Szintén a lendületet próbálom átvinni így a rádión keresztül a legjobb zenékkel, hiszen Whitney Houston érkezik hamarosan, és a Step by Step, de itt lesz az Animal Cannibals, is jön majd Chicane, Brian Adams-szel, úgyhogy hát unatkozni biztosan nem fogunk. A napkérdését is hamarosan felteszem, de közben közlekedési információkkal, meg mindenféle érdekességgel jelentkezem, úgyhogy tartsanak velem, és táncoljunk együtt a Negro kándalára. Kádelvez a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon sokan vannak ma is az utakon, főként ugye reggeli, na meg a délutáni órákban, de így azért a kettő között is figyelni kell, például az M5-ösön Budapest felé, ugyanis a 33-as kilométernél korábban felborult egy kis teherautó, itt egy sáv járható, a torlódás pedig 10 kilométeres legalább, úgyhogy aki teheti, Újhartyán és Ócsa között az alsóbbrendű utakon kerüljön. Ezt írták, vagy ezt javasolják a hallgatóink. Kecskemét térségében, ugyanígy az M5-ösön, a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométerek között. A sávzárás 3 kilométeres torlódást okoz. Köszönöm az infókat, várom őket természetesen a mai délutánon is. 0620 55 55 155. Írjanak vagy hívjanak, vigyázzunk együtt egymásra az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtöbb hallgató általában azt írja, hogy a kedd valahogy a legnehezebb nap a héten, legalábbis ami a munkát illeti, mert hogy hétfőn még kitart egy picit a hétvégi lendület, vagy az az energia, amit magunkba szívtunk, de keddre ez néha el szokott fogyni. Viszont most egyre több üzenet érkezik az SMS falunkra, aminek a száma egyébként 0620 55 55 155, hogy valahogy ez a hétfőn nem akar elindulni, pedig most már ugye ebéd után is vagyunk, még egy kicsit valaki lendületet kapott, valaki pedig inkább, hát mondjuk úgy, hogy délutáni szundizna, úgyhogy kell valami, ami fölpörgeti a hallgatóinkat, legalábbis SMS-ben erre kérnek, úgyhogy már pörgetem is a legjobbakat, most gyorsan meghallgatjuk a legfrissebb híreket egykor, utána érkezik a Destiny's Child és a Survivor, úgyhogy éljük túl együtt ezt a napot. És itt lesz a Velhello is a rakparttal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik az őszi munka a parlamentben. Drágultak az üzemanyagok, hegymászó tragédia történt Szlovéniában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kezdődik a parlament őszi ülésszaka. Várhatóan döntés születik majd a médiatanács elnökét és tagjait jelölő bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. Megvitatják egyebek mellett azokat a módosító javaslatokat is, amelyek alapján a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormány megbízottak lesznek. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Emelkedtek az üzemanyagárak. Péntekhez képest a 95-ös benzinért literenként 8, a gázolajért 9 forinttal kérnek többet a kutakon. A holtankoljak.hu adatai szerint így jelenleg a 95-ös benzin literje átlagosan 617, a gázolajé pedig 697 forintba kerül. Legutóbb 2022 végén volt ilyen drága a dízel. A portfólió arról ír, hogy az áremelkedés mögött az orosz dízelexport korlátozása, az orosz finomítók termelési kiesése és a közel-keleti feszültségek fokozódása állnak. A görög dinnye drágult, a sárga dinnye olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Míg a fővárosi nagybani piacon a görög dinnyéért akár 11%-kal is többet kértek, a sárga dinnye ára mintegy 25%-kal esett. A piros csemege szőlő kilója 10, az őszi baracké 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyúborka 16, a sárgalépa 20%-kal drágult, a nem jelölt burgonyáért viszont csak nem 5%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint egy éve. Újabb halálos baleset történt a szlovén hegyekben. Lezuhant és életét vesztette egy 67 éves túrázó a Triglav és a Mali Triglav közötti hegygerincen tegnap. A tragédia mintegy 2800 méteres magasságban történt. A szlovén hatóságok tájékoztatása szerint a férfi elvesztette az egyensúlyát és a mélybe zuhant. Egy sziklapárkányon állt meg, de a hegyi mentők már nem tudták megmenteni az életét. Augusztusban egy 19 éves fiatal halt meg, miután lezuhant Szlovénia legmagasabb hegyéről. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A felejthetetlen slágerek egy óra után is itt vannak, és egy kicsit így munkára ösztönöznek mindenkit, legalábbis ezt kérték a hallgatók, én pedig teljesítem a kívánságokat. Majoros Rita vagyok. Pont ezért hozom a Joe Bacho dalát, jön a Funky Groove. Itt lesz a Cosin és a Catch, a Well Hello és a Rock Part, most pedig a Destiny's Child-dal indulunk. Jön a Survivor, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, jelentkezem is a napkértésével. Most tartol az idei Zero Waste hét, hogy felhívja a figyelmet a hulladékcsökkentés és a fenntartható életmód fontosságára. Szeptember 7-től egyébként 11-ig tart ez a Zero Waste hét, úgyhogy tökéletes alkalom arra is, hogy átgondoljuk a szokásainkat és konkrét lépéseket tegyünk egy fenntarthatóbb életvitel felé. Én ma reggel, ahogy vittem le a szemetet, pont ez jutott eszembe, hogy mostanában egy kicsit kevésbé figyeltem oda erre, és ilyenkor úgy mindig eszembe jut, hogy jó, akkor most úgy mától megint elhatározom, és én csak utána olvastam, hogy egyébként most indul a Zero Waste hét, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes alkalom, ráadásul nálunk most lesz pont lomtalanítás is a héten, úgyhogy ennél jobbat kívánni sem kívánhattam volna, így az indításra. Viszont a nap kérdése is ide kapcsolódik, hogy mi az a tárgya, amit más már kidobott volna, viszont mi inkább megmentettünk, és mi lett belőle. Én például bútorokkal vagyok így, például most a két szék is az étkező asztalnál két szék is pont ilyen sors várt volna rájuk kidobás, én pedig felújítottam őket így a magam kis módján, és újra hasznosítottam őket, és szeretek is ilyesmivel foglalkozni. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. És mellé egy kis olasz hangulatot hozok. Joe Baggio és a Funky Groove itt a Best FM-en.

0: Tűnt még hozzá a Kék Golyó utcánál, úgyhogy ott kell Budapesten egy kis fennakadásra számítani. Egy név nélküli üzenet pedig arról ír, hogy a Könyves Kálmán körúton is baleset történt, méghozzá a Mester utca Könyves Kálmán körúti megállónál, ott a kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Az M1-esről azt kaptam, hogy Hegyeshalom felé Bicskénél a 40-es kilométernél táblákat javítanak, úgyhogy a külső sáv le van zárva, 3 km méteres legalább a torlódás, erre is figyeljenek. Én pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A múlt héten megnyugtattak a hallgatók, hogy még azért nem ciki csengőhangot beállítani magunknak egy-egy kedvenc dalunkat, és nekem évtizedekig a Black Street és Dr. Dre-del a No Digity volt a csengőhangom, úgyhogy ezt is meghallgatjuk a következő órában.

0: és Bája Lexis a slepdalát is jön a széllel szemben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áttörés nélkül, de egyeztettek az amerikai-orosz-ukrán tárgyalások lehetséges folytatásáról. Folytatódik a szúnyogírtás, még kitart a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem zárható ki, hogy újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások. Az orosz elnök sajtótitkára Dmitrij Peszkov a tárgyalásokkal kapcsolatos amerikai kijelentésre reagálva arról beszélt, hogy a Vladimir Putyin orosz elnök és a Donald Trump amerikai elnök közvetítői között zajlott egyeztetések kis lépést jelentenek a béke felé. Az amerikai külön megbízottak hétvégén az ukrán elnökkel is tárgyaltak Kijevben. Volodymyr Zelenszkij szerint áttörést nem hozott a megbeszélés, de a diplomáciai tárgyalások újraindulása pozitív lépés. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentenek gondot. Az aszály miatt az őshonos szúnyogokkal nem kell számolni, de a családi házas övezetekben az ázsiai tigris szúnyog jelenléte jelentős. A katasztrófavédelem közölte, hogy a következő napokban összesen 38 településen, a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy mi magunk is sokat tehetünk a vérszívók ellen, öntsük ki a felgyülemlett vizeket a kertekben. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A szervező Erzsébet alapítvány közlése szerint teljes ellátást kapnak a gyerekek, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Egyebek mellett pénzügyi ismeretterjesztő programokat, színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat, sétahajózást és más aktív lehetőségeket. Tájfun követelt halálos áldozatokat Kelet-Kínában. Két ember vesztette életét, és 10 eltűntek a sárlavinában, amit a Szaudel tájfun okozott. Napok óta tartanak a heves esőzések, jelentős károkat okozva. A veszélyeztetett területekről már mintegy 600 ezer embert kellett evakuálni. Komoly hideget hozott a front, több mérőállomáson is 0 fok közeli hőmérsékletet mértek éjszaka, közölte a Hungaromet. A leghidegebb 1,3 fok a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson volt. A nógrádi Zabarban 1,5 fokos minimumot, Mohorán pedig 2,6 fokot rögzítettek. Az időjárás részleteit már is mondom. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Vagyis a legnagyobb kedvencek a kedvenc időszakunkból. Majoros Rita vagyok, így 2 óra után is 4 perccel én hozom a legjobb zenéket. Méghozzá a Black Eyed Peas-t és a Where is the Love. Igazán ikonikus sláger, de itt lesz a Blackstreet is Dr. Dre-vel és a No Digity, most pedig Sophia Lis-Bextor indít és a Murder on the Dance Floor.
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Veszte fenn a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy így a Zero Waste hét kezdetén, hogy mi az a tárgy, amit más kidobott volna, mi viszont inkább megmentettünk. Hát kinek mi lett ebből a projektből? Azt írja Kata, a nagymamám régi kopott zománcos lábasát, mert mindenki kidobta volna, én viszont nem tudtam megválni tőle. Kifestettem, és most virágtartóként van a teraszomon. Sokkal több emlék van benne, mint amennyi étel valaha is készült benne, de cuki. Zoli is írt, egy régi fa létrát találtam lomtalanításkor, hazavittem, lecsiszoltam, lefestettem, és könyves polc lett belőle. A feleségem először azt hitte, hogy hülyét csináltam magamból, most pedig ő pakolja rá a könyveit, és imádja. Meg tudom érteni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek is van olyan hát tárgy, vagy akár tényleg emlék, amit újrahasznosítottak, és így a Zero Waste héten elküldenének nekem, 0620-55-55-155, ide Viber üzenet formájában is megtehetik. Egyébként Kata is küldött a lábasról képet, írtó cuki. Hát jöhetnek ezek az újrahasznosítások itt a Best FM-en, miközben a Caesar Sisters dalát hallgatjuk. I Don't Feel Like Dancing, itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Továbbra is fennakadás van Budapesten az Istenhegyi úton, a Kékgolyó utcánál. Egy korábbi baleset miatt ezt írt a Laci, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az infót. Ha bárki bármit lát egyébként itt a fővárosban is, megköszönöm, hogyha jelentkezik az infót.

0: infóval 0-20-55-55-155 a számunk. Az M5-ös autópálya Kecskemét térségében a főváros felé vezető oldalán terelést bontanak. A 88-as és a 87-es kilométerek között a sávzárásra kell figyelni, ami legalább 3 kilométeres torlódást okoz most. 0-20-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Sebességi rekord született a balatoni napelemes hajóversenyen. Szüreti mulatságot rendeznek Zalakaroson. Versenybe szállnak a cukrászok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Óránként 60 kilométeres sebességi rekordot állított fel egy holland napelemes hajó a Balatonon. A Balatonalmádiban megrendezett nemzetközi versenyen 10 egyetemi csapat, köztük két magyar egység mérte össze mérnöki tudását. A hajóknak időfutamon, szlalomban, páros futamon és hosszabb távú versenyszámokban is bizonyítaniuk kellett. Az összetett dobogó mindhárom helyét holland csapat szerezte meg. A Budapesti Műszaki Egyetem egysége pont egyenlőséggel lett negyedik, míg a Pannon Egyetem Sparky nevű hajója a 9. helyen zárt. A Veszprémi Egyetem csapata már egy új, könnyebb és energiahatékonyabb versenyhajó építését tervezi, írja a ZAOL. Kétnapos szüreti mulatsággal várják az érdeklődőket pénteken és szombaton Zalakaroson. A programsorozat péntek este a Strong együttes koncertjével kezdődik a Karos Korzón. Szombat délután hagyományos szüreti felvonulás indul az általános iskolától. A menet több utcát és a Szent Anna templom környékét is érinti. A felvonulást néptánc bemutatók kísérik. A Karos Korzón helyi kulturális csoportok, népdalkörök és táncosok lépnek színpadra. A látogatók szőlőt és mustot is kóstolhatnak, a kétnapos rendezvény pedig Szüreti utcabál zárja a Deluxe Party zenekarral, olvasható a programturizmus oldalán. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta rádiónknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 28, szerdán már 33 fok is lehet nappal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál Béni Meddi, a friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
0: 88.9 Best FM.

A legjobb zenék a fahéj illatát leginkább süteményekhez, forró italokhoz és az ősz beköszöntéhez társítjuk. Az utóbbi időben azonban egy egészen más felhasználási módja is egyre nagyobb figyelmet kap. A közösségi médiában rendszeresen felbukkan az a rituálé, aminek során a hónap kezdetén egy kevés őrölt fahéjat fújnak be a nyitott bejárati ajtón keresztül az előszobába. A szokás mögött a bőséghez, szerencséhez és új kezdetekhez kapcsolódó hiedelmek állnak. Fontos azonban rögtön hozzátenni, hogy spirituális rituáléról és szimbolikus szokásról van szó, nem bizonyított módszerről arra, hogy több pénz vagy szerencse érkezzen az életünkbe. Ettől még érdekes, hogy miért éppen a fahéj, miért a bejárati ajtó, és miért a hónap eleje került a rituálé középpontjába. Na most a fahéj ugye évszázadok óta értékes fűszer, ami különböző kultúrákban szimbolikus, vallási és rituális szerepet is kapott. A materjedő bejárati ajtó szokásban elsősorban a jóléttel, bőséggel és szerencsével kapcsolják össze. A bejárati ajtó önmagában is erős szimbólum, ez az otthon határa. Ugye itt válik el a kinti világ a privát tértől, itt érkeznek a vendégek, és jelképesen ezen keresztül engedjük be azt is, amit szeretnénk az otthonunk részévé tenni. A spirituális szakértők értelmezése szerint ezért kerül a fahéj éppen ide. A mozdulat azt fejezi ki, hogy a következő időszakban bőséget, lehetőségeket és pozitív változásokat szeretnénk beengedni az életünkbe. Érdemes ugyanakkor külön választani két dolgot. A fahéjhoz régóta kapcsolódnak különböző kulturális és spirituális jelentések, de ebből nem következik, hogy a ma ismert, minden hónap elején végzett bejárati ajtós rituálé maga is ősi eredetű lenne. A rituálé talán legfurcsább részlete éppen ez. Nem egyszerűen fahéjat szórnak a küszöbre, a legelterjedtebb változat szerint egy kevés őrölt fahéjat tesznek a tenyérbe, majd a nyitott bejárati ajtón keresztül az otthon belseje felé fújnak. A mozdulat iránya a szimbolika része, nem elűzni szeretnének valamit a lakásból, hanem éppen ellenkezőleg behívni azt, amit a fahéj ebben a hiedelemvilágban képvisel, ugye a jólétet, a szerencsét és a bőséget. Ezért nem ugyanaz a rituálé, ha egyszerűen fahéjat hintünk a lábtörlőre vagy a küszöbre. És hát valójában nem szeptemberhez kötődő szokásról van szó, a rituálét általában minden hónap első napjához kapcsolják, a hónapváltás szimbolikusan új ciklus kezdetét jelenti, ezért a követői ezt megfelelő időpontnak tartják arra, hogy megfogalmazzák, hogy mit szeretnének az előttük álló hetekben elérni, vagy bevonzani az életükbe. Szeptember azonban nálunk különösen erős újrakezdési pont. Ugye véget ér a nyári időszak, kezdődik az iskola, visszatérünk a rendszeresebb hétköznapokhoz, és az otthonunkban is új rutinok jelennek meg. Talán ezért is illik olyan jól ehhez a hónaphoz egy apró rituálé, aminek lényege éppen az új kezdet. Én pedig ehhez is szolgáltatom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Óvatosan ma is az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között. A főváros felé vezető sávokat ugye lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A Budapest felé vezető oldalon pedig a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik. Hegyes Halom felé is érdemes figyelni, az M1-esen a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a

0: kerülő utakat ugyancsak sárga táblákkal jelzik. Budapest és Tatabánya között pedig az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy több helyen lassulás tapasztalható. Kitartás mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Dobogós eredményeket értek el a zalaegerszegi kerékpárosok, állatmentést segítette a zalaegerszegi jótékonysági főzés, játékos formában nevelnék tudatosságra az iskolásokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Eredményesen szerepeltek a zalaegerszegi Green Zone kerékpáros sportegyesület versenyzői két különleges megmérettetésen. Sóvanyec Emese a 370 kilométeres Balaton-Gravel derbin tavalyi eredményén több mint egy órát javítva 18 óra 10 perc alatt ért célba. A nők között második, a 143 egyéni induló összesített sorrendjében pedig a 21. helyet szerezte meg. Czenki Tamás a Mátrában megrendezett Marathon Challenge 30 kilométeres távján állt rajthoz. A zalaegerszegi versenyző a Master 2-es kategóriában ezüstérmet nyert, és alig több mint 2 perccel maradt el a győztestől, írja a Zaol. 85 csapat vett részt a Vadpörkölt és Borfesztivál jótékonysági főzésén Zalaegerszeg belvárosában. A csaknem 600 alkalmi szakács hagyományos és különleges vadételeket készített. A kínálatban egyebek mellett gombás vadgombóc, vadcsevap és többféle vadpörkölt is szerepelt. A rendezvényre több ezer látogató érkezett, délig pedig már több mint 4000 támogatói jegyet értékesítettek. A bevétellel idén a Zalai Kutyabarátok Egyesületének munkáját és az állatmentést segítették. A főzés egyben a zalai gasztronómiai hagyományokat és a közösségi összefogást is bemutatta, írja az Egerszegi Hírek. Játékos formában kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsapakli néven. A 60 lapból álló csomag a mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait, tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 28, szerdán már 33 fok is lehet nappal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Dia, friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel várok mindenkit. Ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
3: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék, a nyári szabadságok, a hosszúra nyúlt esték és a spontánabb hétköznapok után a szeptember mindig egy kicsit olyan, mintha egy új év kezdődne, még hogyha végig is dolgoztuk a nyarat, a mentális ritmus, a meleg idő és a lazább hangulat miatt az őszi rendszerességre való visszatérés zökkenőmentessége nem megy egyik napról a másikra. Az átállásnak nem kell sokszerűnek lennie, néhány tudatos trükkel, drasztikus szigorítások nélkül fokozatosan hangolódhatunk rá a strukturáltabb mindennapokra. A legnagyobb hiba, amit tehetünk például az, hogy szeptember 1-ével azonnal új életet akarunk kezdeni, hajnali ötöskelés, szigorú diéta és napi 2 óra edzés, ez a megközelítés gyors kiégéshez vezet a szakértők szerint. Fokozatos alvásrendet kell bevezetni. Kezdjük azzal, hogy naponta csak 15-20 perccel fekszünk le, és kelünk korábban. Az esti képernyő idő csökkentése is segít, hogyha pihenés valóban pihentető legyen. Létesítsünk egyetlen olyan fix 10 perces reggeli ritmust, ami nem a kapkodásról szól. Ez lehet egy csendben elfogyasztott kávé, egy gyors nyújtás, vagy a napi teendők áttekintése. De egyébként egy kis takarítás is segíthet. Takarítsuk le az íróasztalunkat, rendszerezzük a digitális mappáinkat, és cseréljük ki az apró dekorációkat. Egy friss jegyzetfüzet, vagy egy kellemes őszi illatú gyertya is segíthet, hogy a munkaterületünk inspiráló legyen. A nyári és őszi ruhák cseréjét ne nyükként éljük meg, válogassuk át a ruhatárunkat, adományozzuk el, amit nem hordunk, és állítsunk össze 3-4 fix alapszettet, amelyhez a roharós reggeleken gondolkodás nélkül nyúlhatunk. Nehéz az átállás, tudom, de mi segítünk továbbra is a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M3-ason például új terelés épült ki Bag és 60 között, a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon, ugyanis aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányba a külső és a leálló sáv használható. Aztán az M6-oson Pécs felé a Pécsvárad Vémént csomópont után aszfaltoznak a 175-ös és a 177-es kilométer között, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon lehet haladni. Az M31-esen pedig az M3-as felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között a betontábla elemeket javítják a külső sáv zárásával. Ez okozza a lassú haladást, kitartást arra felé is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: thing. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Tüzekhez és kidőlt fákhoz vonultak a zalai tűzoltók. Az árkok megtisztítását kérik a zalai lakosoktól. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több helyszínen is szükség volt a tűzoltók beavatkozására a hétvégén Zala megyében. Zalaegerszegen a Kishegyi úton tetőjavítás közben gyulladt ki egy családi ház tetőszerkezete. Rezi térségében mintegy egy hektáron égett a száraz növényzet és a növényi hulladék, a lángok pedig hat szénabálára és a közeli kukoricás egy részére is átterjedtek. Zala végén egy fadölt villamos vezetékre, Lasztonya közelében pedig egy 8 méteres nyárfa torlaszolta el az utat. A tűzoltók valamennyi helyszínen megszüntették a veszélyt. A csapadék vízelvezető árkok rendszeres ellenőrzésére és megtisztítására kéri a lakosságot a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az ingatlanok előtti árkok, nyitott csatornák és átereszek rendben tartása az adott terület használójának feladata. El kell távolítani belőlük a hulladékot, a levágott füvet és a felgyülemlett hordalékot, hogy nagyobb esőzéskor is zavartalanul elvezessék a vizet. Az árkokat parkolási céllal sem szabad engedély nélkül lefedni, szennyvizet vagy vegyszerrel szennyezett vizet pedig tilos beléjük vezetni. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
3: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
2: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos, közepesen felhős időre készülhetünk térségünkben, csapadék nem várható. Holnap friss lesz a reggel, 11-15 fokot mérhetünk, majd országszerte zavartalan napsütés lesz. A héten emelkedik a hőmérséklet, ma maximum 28, szerdán már 33 fok is lehet nappal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Meddia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
0: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A reggeli első korcs kávé nélkül sokaknál el sem indul a nap, ezzel azért nem vagyunk egyedül. Segíthet éberebbnek lenni, javíthatja a figyelmet, és sportolás előtt is jól jöhet, csak hogy könnyű átesni a ló túloldalára, főleg egy sűrű munkanapon, ugye, amikor a második fekete után szinte észrevétlenül jön a harmadik, majd a negyedik. Na de mennyi kávé az ideális egy nap? Egészséges felnőtteknél általánosságban napi legfeljebb 400 mg koffein tekinthető olyan mennyiségnek, amely a legtöbb ember számára még nem jelent egészségi kockázatot. Ez azonban nem egyenlő automatikusan 4 csésze kávéval. A koffein tartalom ugyanis nagyban függ a kávé típusától, az elkészítéstől és az adag méretétől. Ráadásul nem csak a kávé számít, koffein van ugye a teában, a kólában, az energiaitalokban, a csokoládéban, sőt egyes gyógyszerekben és étrend kiegészítőkben is. Könnyű tehát úgy túllépni a napi mennyiséget, hogy közben azt hiszik, hogy alig ittunk valamit. A koffein érzékenység nagyon egyéni, ami ugye az egyik embernek kellemes élénkítés, attól a másik már délben remegő kézzel nézi az órát. A túl sok koffein jele lehet például ugye a szapora szívverés, nyugtalanság, ingerlékenység, kézremegés, fejfájás, gyomorpanaszok, elalvási nehézségek, és van egy kevésbé látványos probléma is, a délutáni kávé könnyen beleszólhat ugye az éjszakai alvásba, hogyha valaki érzékeny a koffeinre, érdemes a nap második felében már óvatosabban bánnia vele. A lényeg tehát nem kell lemondani a kávéról ahhoz, hogy egészségesebben éljünk, érdemes viszont számolni a teljes napi koffein bevitellel, figyelni a saját szervezetünk jelzéseire, és nem feketével megoldani azt, amit valójában alvással kéne. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal jelentkezem. Az M44-es autóúton például Kunszent Márton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé, a 6-os kilométernél található Szederkény, Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, így a külső sáv járható csak. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. 0620 5555 155, ez a hívható SMS és Viber számunk, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Best FM, a legjobb zenék eddig tartott a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is, mindjárt 6 óra van, indul a Night Shift perceken belül, úgyhogy érdemes maradni. Én pedig köszönöm a mai figyelmet is, Béni Meddiát hallottad, ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Küldik a nyugtaadatokat a NAV-nak a vállalkozások. Drogdílert kaptak el Kőbányán. Hét elején még visszatér a kánikula, aztán lehűlés jön. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. A kormányfő kitért a nyári energiaválság kezelésére is, és közölte, digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. A jövőbeli terveket sorolva a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását is említette. 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz az új rendszer első 3 napjában a pénztárgép portálon. Az egyszerű webes felületen a papírnyugtás vállalkozások küldhetik be az adatokat. Szeptember 3-áig 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtát rögzített így. Az e-pénztárgépek is jól teljesítenek, a NAV ingyenes alkalmazását már 12 ezeren kezdték használni. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke megközelítette az 1,3 milliárd forintot. A kötelezettség szeptembertől él. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Arról, hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Drogdílert fogott el a rendőrség Kőbányán. Egy 40 éves nő árult kábítószert 10. kerületi lakásán, illetve 8. kerületi parkokban. A hatóságoknak egy korábban elfogott fogyasztó árulta el, kitől szerezte a szert. A dílerre pénteken csaptak le. Napos időnk lesz holnap, eső nélkül. A hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint. Csütörtökön aztán keleten is megnövekszik a felhőzet, bár több-kevesebb napsütés azért előfordulhat. Esőre, záporra, zivatarra is esély van. 21-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Este 6 után járunk pár perccel, azért most már nagy biztonsága kijelentető, hogy az emberek nagy többségének véget ért a munka. Túl vagyunk az első, a legnehezebb napon, a hét első munkanapján, úgyhogy mindenkinek jár a pihenés és a szórakozásnál. Mi a szórakozás részére fogunk most is ráfeküdni. 120 percen keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb klub klasszikusai forognak, majd 6-tól 7-ig velem White Boy, a 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mind az öt újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel öt új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy, 160 korábbi náncsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-25-55-155-re videók is jönnek ám.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Classic House még egy órán keresztül, Lauer Krisztiánnak hétfői rezidensünknek köszönhetően a következő órában is, úgyhogy gyors helyet csere, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is kaphatnak ingyenes HPV elleni oltást a hetedikesek. Már várják a gyerekeket az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Holnap elég meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a hetedikes lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig kérhetik gyereküknek az oltást, amely egyebek mellett a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. Azért hetedik osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon hetedik osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-ig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A gyerekek teljes ellátást kapnak, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Köztük színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat vagy sétahajózást. Rókák merészkedtek a Balaton sekély vizébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek fotók a váratlan, de barátságos vendégekről. A képeket a medfigyelő osztotta meg. A strandolók sem zavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben, írta a veol.hu. Az idei egyébként a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 1901 óta idehaza. Mindhárom hónap forróbb lett az átlagosnál, és több intenzív hőhullám is kialakult. A Hungaromet adatai szerint a középhőmérséklet országosan nagyjából 23,4 Celsius fok volt. A legmelegebb nyár azért egyelőre a 2024-es maradt. A tartós hőség mellett idén mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt. A 20. század kezdete óta nem volt ilyen szárazság nyáron. Holnap nagyrészt derült napos száraz időre készülhetünk. A szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Meleg lesz, a hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, aztán délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Egy jó Soul Searcher, Feel in Love.
4: Bizonyám.
3: Ez egy ilyen discourse skill, nem? Az első 4 ütemből általában mindenki megmondta, amikor.
4: Igen, mert ugye a tipikus groove, tehát Exwell azért nagyon-nagyon ott volt mindig.
3: És egy érdekesség az énekesnővel, Donna Ellennel kapcsolatban, hogy azt hinnéd, hogy hát nem csak ugye ebben a dalban, de rengeteg akkor ilyen vocal house dalban közreműködött, hogy hát onnantól fogok neki, és innen volt a pályája. Nem. Olyannyira nem kérlek, hogy 2013-ban elment a Voice-ba megmérettetni magát az amerikai Voice-ba. De.
4: Hogy gondolod, hogy... nagyon durva.
3: Igen, jó, mondjuk azért értő fülek ott is voltak, mert a Maroon 5-ból az Adam Levine, meg a Christina Aguilera azért megnyomták a gombot, hogy szeretnének vele dolgozni.
4: Persze.
3: Az élő show, vagy nem is tudom, hogy van ott a Voice-ba, hogy ott mindenféle párbajok, meg izék vannak. Mindegy, azt hiszem, hogy talán ott is élő show van. Na, oda már nem jutott be, mert aztán a későbbi győztes... későbbi győztese szemben alul maradt ott a párbaj szakaszban.
4: De most, hogy mondod, egyébként eszembe jutott, a Sydney Youngblood is elindult, képzeld el, egy ilyen tehetségkutatón. Azt nem személyesen mondom. Láttam, komolyan mondom. És így mondta, hogy amerikai katona volt, vagy nem is tudom, és hogy Németországban ott maradt, és stb. És így nézem, mondom, atya úristen, ez komoly. Tehát azt hittem, hogy ez mennyire óriási világsláger volt, tehát nem is értem.
3: Ugye?
4: Lehet egyébként, hogy ki kellett tölteni az adást, vagy fene tudja.
3: Az is lehet. De mindegy, láttam, most vannak ilyen DJ tehetségkutatók, neked ott nem kell elindulni. Lauer Krisztián elemezett szó mögött, klasszik, hát még egy órán keresztül.

0: lassítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Pont egy-két hetet dobta fel a Miller ennek ugye az új verzióját, az I Can't Wait, tehát ugye a Kiss számmal, amit meglett.
2: Hány napig gondolkodtam azon az akapellán, mondom, hogy ez honnan van,
1: a édes Miller, Istenem. Mindenkünk is el kellett keresni a neten, mert a Miller is mondta, ez valami régi ilyen brékes
2: zene. Persze, New Shoes volt. De hány nap, hát körülbelül mondom, majdnem egy hétig gondolkodtam rajta, hogy honnan.
1: A Who Sampled a barátok. Csak ennyit mondom.

0: Hivatalosan vannak-e, léteznek-e, csinálnak-e még ők így Fetszen Smokin, de bármit?
1: Nem, Fetszen Smokin nem.
0: Nem.
1: Az biztos, hogy nem.
0: Pedig de jó lenne. Legalább az egyik, ugye? A Freemasonsnél, Shapeshiftersnél is ugye már csak az egyik tartotta meg ugye a brandet, és viszi tovább, és hát a Miller mondta, hogy betyár jó.

0: kimondhatjuk, hogy az idei nyárnak az egyik legnagyobb vesztesége, ugye, hogy véget ért Tisznóban, ugye Horvátországban a Defected Croatia 10 év után.
1: Ez egy óriási buli lehet.
0: Hogy hova viszik át, még ők sem mondták. Tehát, hogy Horvátország maradnak csak máshova, vagy egy az egybe kivonulnak Horvátországból, azt még nem lehet tudni.
1: Hát egy csomó buli hely van, ahova
0: hát tudom, hogy már Máltán is már csinálnak, de hogy magát ezt a bulit, hogy ezt viszik-e tovább, ezt még egyelőre nem lehet tudni. Brutális volt a line-up a búcsúra, nyilván, úgyhogy én megfogadtam, kettő dolgot fogadtam meg, nem, nagyon sok dolgot fogadtam meg ide nyára. Egyik olyan a következő Fatboy Slim Brighton Big Beach butikra.
1: Fú, az nagyon-nagyon durva volt. Néztem a videókat, hogy mennyien voltak megint. Jézusom.
0: Hát 430 000 ember, ugye, mert hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap így voltak. Volt rá egy ember, nem tudtam elmenni. Mindegy, ez csak így zárójelbe. És igen, és néztem a Defected Croatia-nak a videóit, és mondtam, hogy már pedig én úgy nem hallhatok meg, hogy nem látom élőben, ahogy a Mosty lejátsza a Hornit. Tehát én ezt mondtam, hogy nekem az volt a kapudrog az elektronikus tánczenéhez. Igen. 98-ban, Svájcban hallottam először, tökre megvan az egész, úgyhogy mondtam, hogy én úgy nem mehetek el a más világra, hogy nézem így az öreg Mustafát, ahogy földobja, hogy horni.
1: Muszáj. A Mustafa azért ugye, mert török származás.
0: Igen. Mustafa gündogló, és ugye ebből a Mustafából lett a Mosty, szóval...
1: Így van.
0: Szóval már most megvannak. Én nem várok itt évvégéig a fogadalmakkal. Én már most megfogadtam, hogy jövő nyáron nekem ez a kettő muszáj. Hát most már csak azt kéne, hogy a Fatboy Slim is bejelentse, hogy visszatér majd a Brighton Beach-be jövő nyáron. Adja az ég. Jó van. Krisztián, te meg jelentsd be, hogy jövő hétfőn visszatérsz hozzánk.
1: Mindenképpen.
0: Ennyi. Köszönjük
1: a lehetőséget.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Főleg a tigris szúnyogok miatt folytatódik az irtás, 5 napos sztrájkba kezdtek a börtönőrök Belgiumban. Melegszik majd az idő, holnap akár 34 fok is lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén majdnem 140 kilométernyi mellékutat újított fel a Magyar Közút, erről a Közlekedési és Beruházási Miniszter írt közösségi oldalán. Vitézy Dávid jelezte, 132 kilométeren be is fejeződtek a munkálatok, mintegy 5 kilométeren két helyszínen pedig az utolsó simításokat végzik. Emellett még csaknem 28 kilométernyi mellékúton készülnek a felújításra. Külső kivitelezők is több helyen nagyjából 570 kilométeren dolgoztak, illetve dolgoznak most is fő- és mellékutakon. Így összességében több mint 700 kilométernyi utat tesznek rendbe ebben az évben. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentik a legnagyobb gondot. A családi házas övezetekben különösen ázsiai tigris szúnyogból van sok. Ezeknek akár egy eső vagy egy kerti locsolás is elég az ideális tenyészőhelyhez. A védekezés ezért folytatódik. A következő napokban a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron összesen 38 településen permeteznek. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint holnap és holnap után 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a nagy meleg és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a meteoklinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Sztrájkolnak a belgiumi börtönőrök. Az 5 napos munkabeszüntetést a túlzsúfoltság és a személyzethiány miatt hirdették meg a szakszervezetek. Az akció tegnap este kezdődött, és várhatóan pénteken ér véget. A felek múlt kedden már tárgyaltak az érintett témákról, de nem tudtak megegyezni. Napos időnk lesz holnap, eső nélkül. A hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint. Csütörtökön aztán keleten is megnövekszik a felhőzet, bár több-kevesebb napsütés azért előfordulhat. Esőre, záporra, zivatarra is esély van. 21-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 39 évvel ezelőtt ezen a napon jelentette meg Michael Jackson a Bad című albumának címadó dalát, a Bad-et, ami egyébként egy duett lett volna Prince-szel. De Prince valamiért visszautasította ezt az ajánlatot. Nálunk egy másik Jacko duett érkezik, a Janet Jacksonnal közösen készített Scream hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék 24 januárjában adta közre azt a listát a Rolling Stone magazin, amelyen a 21. század 100 legjobb R&B dalát állított a sorrendbe, vagyis ezen a listán volt egy éves, de 22-3 éves dal is. A 100 között a 41. helyen végzett a most érkezett dal. Néo érkezett.

Best FM a legjobb zenéke, családi zenekar érkezik, a Follow Will testvérek, nevezetesen Caleb, Nathan, Jared és Matthew, vagyis a Kings of Leon. Jogos a felvetés, hogy miért nem valami családi nevet választottak zenekar névnek? Hát tulajdonképpen azt választottak, mert hogy édesapjukat és apai nagyapjukat is Leonnak hívták, úgyhogy egyfajta

Best FM a legjobb zenék, német producerek francia énekesnővel angol nyelvű dalokat csinálnak, ez akár lehetne óriási kapufa is, de a French Affairnek mégis bejött. Jön a szexét a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. Érkeznek a nyugta adatok a NAV-hoz. Hét elején még visszatér a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. A kormányfő kitért a nyári energiaválság kezelésére is, és közölte, digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. A jövőbeli terveket sorolva a dohány, a hulladék és a szerencsejáték konceszió átalakítását is említette. 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz az új rendszer első 3 napjában a pénztárgép portálon. Az egyszerű webes felületen a papírnyugtás vállalkozások küldhetik be az adatokat. Szeptember 3-áig 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtát rögzített így. Az e-pénztárgépek is jól teljesítenek, a NAV ingyenes alkalmazását már 12 ezeren kezdték használni. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke megközelítette az 1,3 milliárd forintot. A kötelezettség szeptembertől él. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Arról, hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Drogdílert fogott el a rendőrség Kőbányán. Egy 40 éves nő árult kábítószert 10. kerületi lakásán, illetve 8. kerületi parkokban. A hatóságoknak egy korábban elfogott fogyasztó árulta el, kitől szerezte a szert. A dílerre pénteken csaptak le. Holnap nagyrészt derült napos száraz időre készülhetünk. A szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Meleg lesz, a hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, aztán délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy régi Edda dal átdolgozását hozza majd Körtiszes Gáspár Laci, ez lesz az Éjjel érkezem. Ugyanez igaz a Well Hello-ra és Tidenire, már itt nem az Edda dal, hanem hogy egy régi klasszikus átdolgozás. Ezt Szűcsügy után szabadon jön majd a Disco Club, és ami régen Ain't No Mountain High Enough volt, az lesz Tears Dry on Their Own Amy Winehouse-nak köszönhetően.
3: Ez a Night Shift a Best

Rest FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picit rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófiller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok 2. része. Most megérkezik a

Best FM a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagylemezük hanyadik lett az angol nagylemez listán, az amerikai album listán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az I Don't Wanna Lover, itt a Best FM.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Kezdünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már várják a gyerekeket az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Rókák sétáltak be a sekély Balatonba. Melegszik az idő, csütörtökön aztán jön a lehűlés. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a hetedikes lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig kérhetik gyereküknek az oltást, amely egyebek mellett a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. Azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A gyerekek teljes ellátást kapnak, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Köztük színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat vagy sétahajózást. Rókák merészkedtek a Balaton sekély vizébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek fotók a váratlan, de barátságos vendégekről, a képeket a medfigyelő osztotta meg. A strandolók sem zavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben, írta a veol.hu. Az idei egyébként a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 1901 óta idehaza. Mindhárom hónap forróbb lett az átlagosnál, és több intenzív hőhullám is kialakult. A Hungaromet adatai szerint a középhőmérséklet országosan nagyjából 23,4 Celsius fok volt. A legmelegebb nyár azért egyelőre a 2024-es maradt. A tartós hőség mellett idén mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt. A 20. század kezdete óta nem volt ilyen szárazság nyáron. Napos időnk lesz holnap eső nélkül. A hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint. Csütörtökön aztán keleten is megnövekszik a felhőzet, bár több-kevesebb napsütés azért előfordulhat. Esőre, záporra, zivatarra is esély van. 21-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A tiszta levegő és a kék ég világnapja van ma, szeptember 7-én, és egy picikét szomorú, hogy kell egy olyan napot csinálni, ahol ezeknek a fontosságára fel kell hívni a figyelmet. Hát kék éggel nem, de kék szemekkel szolgálhatunk majd. Pontosabban a Limp Bizkit, jön majd a Behind Blue Eyes is a következő órában itt a Best.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: FM.
1: Best FM a legjobb. Zenék, hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát azt kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha, az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Crew Jettel itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a Simply Red, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón. És a 40 között ott van természetesen ez is. Én a Simply Red, és ez Ain't That A Lot Of Love.

hitszterfem a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis nemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig vérig Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Mennyire szimbolikus lett volna, hogyha pont ma, szeptember 7-én a Tupac Shakur gyilkosság 30. évfordulóján hoz ítéletet az esküdtség, de persze azért örülünk annak is, hogy viszonylag hamar, 3 óra alatt meghozták a döntést. 30 évvel ezelőtt hunyt el a legendás rapper, vele indul a mai utolsó óra, jön Tupac és a Changes.
1: Ez a Night Shift a best

doing?

Best of a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Best of a legjobb zenék az amerikai Voice 29. évadát Adam Levin és az ő mentorátja nyerte, úgyhogy szeptembertől a Maroon 5 énekese címvédésre készül a 30. évadban. Jön a She Will Be Loved.

0: Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul.

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Don't have to